90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. It's been a long time, long time. Shouldn't have left you, without a dope beat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament előtt a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvény, óvjuk bőrünket a kánikulában, és itt is a strandidő napról napra melegebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten az országgyűlés elé kerülhet a törvényjavaslat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Tájékoztatása szerint a hivatal feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós ügyek kivizsgálása és a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A tervek szerint a hivatal az országgyűlés alá tartozik majd, vezetőjét pedig kétharmados többséggel választják meg. 10 új korszerű teherautóval bővül a Magyar Közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokásokat.

0: Általában napos időre készülhetünk. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
4: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élveszt az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesört.

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A légkondicionáló berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése nem csak a készülék hatékony működése, hanem az egészségvédelem szempontjából is kiemelt jelentőségű. A szűrőkön, a hőcserélők felületén és a kondenzvíz elvezető rendszerben por, pollen, valamint különböző mikroorganizmusok halmozódhatnak fel, amelyek a beltéri levegőbe kerülve légúti tüneteket, egyes esetekben fertőzéseket okozhatnak, valamint súlyosbíthatják az allergiás és asztmás tüneteket. Pénteken kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a

kell, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat közül 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszöllős, Tiszaderzs, Dinnyéshát között zajlott. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezér tere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. A forgatás a Stadionok állomás alaguti részében lesz. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Caritas nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon június 20-a és 27-e között. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd. A műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari Galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg.
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate

0: edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt 1 év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Június 18, csütörtök, sok boldogságot az Arnoldoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az év 169. reggele, 6 óra múlt 10 perccel. Már is jön a Flip the Script és a Troye Hands in the Air, de csak Ékondala után. Locked Up, Maxim Levente vagyok.
1: Best of

Best FM, a legjobb zenék, sok boldogságot a névnapos Arnoldoknak. Június 18-án áll a naptár. Ma van az autista büszkeség nemzetközi napja, melynek célja az autizmussal élők elfogadásának növelése. Ilyen vagyok. Ráadásul ez a következő dal címe. The V.I.R. Timbaland és Carrie Hilson folytatja. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Ha már is dugó vagy baleset van valahol, várom az infót. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már fokozódik a kánikula, 27-32 fok között alakul a maximum. Sok napsütésre, csak jelentéktelen utózáporokra van kilátás. Hétvégén, ahogy azt már többször említettük, jön a kánikula, még ennél is melegebb lesz. Részletek a hírekben, aztán már is szeptemberre ugrunk. Ez a művész neve egy dán énekesnőnek. Cry for You című dalával megy tovább a csütörtök reggel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 18-án csütörtökön, ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak itt-ott lehet jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Holnap már 30-35, szombaton 31-36 fok lesz a hétvégén, tehát hamisítatlan nyár, a nyári szünet első hétvégéjén, ugye? Most pedig az ATB dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön a Let You Go a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Percek kérdése is 7 óra lesz pontosan, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek. A következő fél órában pedig szólnak tovább a legjobb zenék, például a Roy és Ádámtól. Vagy Sean Kingston-tól. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
7: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Alisk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Alisk Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
8: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
9: Fontos a megbízhatóság.
10: Pakronet.
11: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
9: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
10: Pakronet.
11: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
9: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: A Best FM-en minden

0: legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 18-án csütörtökön, már is üt mindenkinek egy szelet az amerikai álomból. Jakarta American Dream, így indul az óra, készül Lutricia McNeil. Ebben a fél órában hallható majd még a brit IMF slágere is, az Unbelievable. Hívható SMS Vibe.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 18-án a piknikezés világnapján. Piknikezni jó, de az egyre fokozódó hőségben vigyünk magunkkal valamiféle fejfedőt, esetleg napernyőt, és mindenképpen napszemüveget, illetve valamiféle fényvédő krémet. Gyönyörű lányokkal megy tovább a csütörtök reggel. Beautiful Girls a címe ugyanis. Sean Kingston dalának.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Say yo!

0: Best FM, a legjobb zenék. 27-32 fok, sok napsütés, fokozódó hőség és pár jelentéktelen futózápor. Így alakul a csütörtök időjárása, de hogy mi várható majd a folytatásban, az is kiderül pillanatokon belül. Rögtön 7:30, jó reggelt! A Simply Red, Something Got Me Started című dala folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. A forgatás a Stadionok állomás alagúti részében lesz. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 18-a van, csütörtök, sok boldogságot az Arnoldoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Senki nem tudott úgy piknikezni, mint Benny Hill. Ma van a piknikezés világnapja. 211 éve a mai napon Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. Négy éve ezen a napon született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, a zeneszerző, énekes, basszusgitáros. Június 18 megszületett Dizzy Reed, a Guns N' Roses billentyűse. Ban a mai napon született Blake Shelton, amerikai country star, televíziós személyiség, Gwen Stefani férje. És 1971-ben ezen a napon született Nathan Morris is, az amerikai R&B énekegyüttes, a Boyz II Men tagja. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy gyors, friss közlekedési hír, korábban baleset történt az M3-ason Budapest felé Mogyoródnál, a 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de a több mint 5-6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Még több friss infóval, időjárás jelentéssel jönnek a hírek, 8 után pedig többek között Will Smith. És a 4-es street is. Legyen úgy, mint rég. Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Fontos a megbízhatóság.
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Pakronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. A forgatás a Stadionok állomás alagúti részében lesz. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Roland írja, hogy baleset a 8-ason a Csóri lehajtónál Fehérvár felé a külsőben. Köszönjük szépen, 0620 55 55 ide érkezett. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt! Június 18-án csütörtök.

0: Best FM, a legjobb zenék. Gyorsan összefoglalva még egyszer a legfontosabbak az utakról. Roland jelezte az óra elején, hogy baleset történt a 8-as főúton a Csóri lehajtónál, Székesfehérvár felé a külső sávban. Már jól járható az M3-as a korábbi baleset helyszínénél a főváros felé Mogyoród térségében, de a kialakult nagyon nagy dugó csak lassan oszlik föl, és a 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat a reggeli és délutáni csúcsidőszakban. Torlódásra tessék készülni. Ezek tehát az okok, amelyek miatt itt-ott lassabb a haladás, és ok a címe a Hubestank dalának is. The Reason. Ezzel megy tovább a csütörtök reggel itt a Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Miami, kánikula jönni Magyarország. Már ma is melegünk lesz, 30 fok fölött a maximum, a 35 fokot először holnap élhetjük el. Részletes időjárás jelentés és friss infók perceken belül. Rögtön 8:30, jó reggelt, a Destiny's Child és a Say My Name szól majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorítása a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat közül 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszöllős, Tiszaderzs, Dinnyéshát között zajlott. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. A forgatás a Stadionok állomás alaguti részében lesz. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék akáció van, holnap pedig vakáció. Kezdődik a nyári szünet, és itt a nyár leghosszabb nappala, a hétvégén a legrövidebb éjszakával, illetve a hamisítatlan kánikulai nyári strandidő. Már holnap elérhetjük a 35 fokot, szombat-vasárnap ennél is melegebb lehet a legmelegebb helyeken. A mai maximum 27-32 fok között alakul. Vigyázzunk magunkra a hőségben, és közben szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most Eagle Eye Cherry, a Safe Tonight a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Attila írja, hogy dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A háromból két sávot lezárták, a belsőt és a középsőt. Nagyon figyeljen mindenki, 1-2 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen, jó utat! Tartunk egy rövid szünetet, jön még több friss info a hírekben, aztán szólnak újból a legjobb zenék, például a Faithless-től. Vagy Rúzsa Magditól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
0: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Már majdnem teljes a vakáció felirat, holnap a V betű is felkerül a táblára. Június 18-a van csütörtök, sok boldogságot az Arnoldoknak és a szülinaposoknak. Maxim Levente vagyok, jövő héttől valószínűleg változik a forgalom képe reggelente. Kisebb forgalomra, kevesebb dugóra számítunk, ahogy ez lenni szokott. És akkor a tudós, az utcazenész és a BK-k, azaz Coldplay, The Scientist, Manu Chao, Bongo Bong mindjárt. Az órát a The Slammy Frogs indítja, Something About The Music, 4 perc elmúlt 9. Jó reggelt!

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Verdák betétdala az amerikai Rascal Flatts-től. Life is a highway, az élet egy autópálya, és hogyha ennél a hasonlatnál maradunk, akkor az élet néha nehéz, mert hogy két autópályánkon is lassabb a haladás. Egyrészt három autó koccant az M6-oson Budapest felé Bátaszék térségében. Csak egy sávon haladott a forgalom, és dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A háromból a belső és a középső sávot lezárták, a kialakult torlódás 1-2 kilométeres. Jó utat!

Last FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek egyik legikonikusabb parti himnusza szólt. A Faithless-től ez volt az Insomnia. Aludnom kellene, de nem tudok. Na hát, akinek jó az alvókája, az jövő héttől hallhat tovább, főleg a diákokra gondolok, ugye? Ma akáció, holnap a V betű is felkerül a táblára, szóval nyakunkon a vakáció. A nyári szünetre pedig egy jó kis nyári zenével melegítünk. Junior Jack, Essamba a besten.

Best FM, a legjobb zenék. Naughty Boy és Sam Smith 2013-as dala jön, a La La La, és jön a kánikula is, már ma is átlépik a 30 fokot, holnap már elérhetjük a 35-öt, a hétvégén még ennél is melegebb lehet. Vigyázzunk magunkra a hőségben!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Összegyűltek a jobbnál jobb dalok a délelőtt első órájának playlistjében, úgyhogy nehéz is egyet-kettőt választani közülük. Mondhatnám akár Madonnától a Vogue-ot, vagy George Michael-től a Freedom-ot, vagy épp az Everything But The Girl Missing You-t. És persze, jönnek a magyar előadók is, biztosan zenél a Back to Black. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes.
2: You ready, girl? Come on. Let's do this, gangster.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez nem semmi, ez valami, ez a címe, ugyanis az óraindító dalnak Something, a háromtagú belga Eurodance transformáció és 2001-es legnépszerűbb daluk indítja a délelőtt első óráját. 5 perccel múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok, és hozom még Jennifer Lopez-t, a Well Hello-t, és a Jazz meg azt is ebben az órában, de csak is a Let's Go után.
2: Best

Best FM, a legjobb zenék az angol duóval, az EBTG-vel, azaz az Everything But The Girl-lel folytatjuk. Tracy Thorn és Ben Watt még az egyetemi éveik alatt találkoztak, szólóban pedig már mindkettejüknek volt szerződése. Az Everything But The Girl eredetileg egy egyszeri együttműködésnek indult, aztán jól szaladt a szekér, és maradtak együtt, sőt, a duó tagjai a szakmai együttműködésen túl magánéletükben is partnerek lettek és összeházasodtak. 1998-ban ikerlányaik születtek, ami hozzájárult a későbbi hosszú szünethez a zenei karrierjükben. Ez a Missing a legjobb zenék között.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési hírek, három autó koccant korábban az M6-oson Budapest felé Bálthaszéknél, a 164-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál, a három sávból lezárták a belső és a középső sávot, a kialakult torlódás 2-3 kilométeres. Dolgoznak Szolnokon is, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódnak jobban az autók, de most is lassabb ott a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Akár egész napos programot is tudunk kínálni, ugyanazzal a belépővel, amit megvált nyilván a látogató. És mi mindig igyekszünk a látogatóinkat már a nyitástól kezdve úgymond vezetni az egész napon. Fél óránként különböző programok vannak, 10 óra 20-kor már elkezdődik a tengeri malacvonattal, ami szintén egy olyan program, ami nemhogy csak Magyarországon, de nagyon körülöttünk lévő országokban se találunk ilyet. A Pingvin séta egy szintén egy ilyen program minden nap kétszer, ami nem nagyon látható máshol. A Győri Állatkert valóban több olyan fajmentési programba, tenyész programba részt vesz, aminek a fő szempontja, vagy a fő feladata az, hogy természetes élőhelyek védelme és az ott élő állatoknak a fenntartása az biztosított legyen.
3: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Az állatkert programjairól, aktualitásokról, közösségi eseményekről tájékozódhat a zoogyor.com oldalon.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már ma is melegünk lehet a hétvégén, meg aztán pláne jön a kánikula. És jön Hot in Here címmel biztosan Nelly dala is a délelőtt utolsó órájában. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, a következő órából pedig nem hiányozhat majd Charlie sem.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A termést sem kímélte a vasárnapi vihar. Elektromos roller gyulladt ki egy családi házban, halálos bányomlás Lengyelországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Szupercellák, felhőszakadások és jégesők vonultak végig az országon. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyeket felelős országos alelnökét.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MBM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfelkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, hogy aki teheti, a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a D-MÁSZ ügyfeleit is érinti. Az áramszolgáltatás ugyanakkor végig zavartalan marad. Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásárai családi ház nappaliában. A tűz átterjedt a bútorokra is, de a tűzoltók még időben eloltották a lángokat, így senki sem sérült meg. A katasztrófa védelem szerint a roller nem volt töltőn, a tüzet egy zárlatos akkumulátor okozta. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ha egy elektromos rollert víz, ütés vagy más sérülés ér, néhány napig tegyük karanténba, lehetőleg a szabadba, mert később is kigyulladhat. Halálos bányaomlás történt Lengyelország déli részén, egy vájár meghalt. A baleset idején 9-en dolgoztak a tárnában, csak nem 650 méteres mélységben. 80 saját erejükből jutottak a felszínre, közülük 2-en könnyebben megsérültek. A mentők az eltűnt bányász holttestét később találták meg. Az eset körülményeit vizsgálják. Ma sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb a délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján fordulhat elő zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Holnap már igazi nyári idő jön sok napsütéssel és 29-34 fokos maximumokkal. Szombaton tovább fokozódik a hőség, akár 36 fok is lehet, vasárnap pedig már 37 fok körüli csúcsértékek sem kizártak. Zápor, zivatar főként északon, északnyugaton alakulhat ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan legendás előadók is feltűnnek az óra playlistjében, mint George Michael vagy Whitney Houston. Elsőként Evian Gwen Stefani-val Let Me Blow Your Mind, 4 lassan 5 perc elmúlt 11. Hello, jó utat, jó munkát! Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék az Olive Juana Tolonjának hallatán. Jogosan merülhet föl bennünk a kérdés, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, az ATB verziója vagy az Olivé. Az Olivé az eredeti sláger, amelyet később a német DJ producer André Tanneberger, azaz ATB dolgozott fel. Most meghallgatjuk a forrást a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé a 60-as Székesfehérvár dél csomópontnál. A három sávból lezártak kettőt, folyamatosan torlódik a pálya ott, 2-3 kilométeres most a dugó. Munka miatt lassabb a 4-es főút szolnoki szakasza, a Szent István Tisza híd konkrétan. Félpályás lezárás, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, főleg reggel és a délutáni csúcsban nagyobb a torlódás. Jó utat ott is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhúzunk.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megérkezett Majoros Rita, aki Alexandra Burke és Florida közösével indítja a csütörtök délutánt. Szól már is a Bad Boys, jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több turista érkezik külföldről, megszűnnek a védett üzemanyagárak, átvert egy idős asszonyt, vádat emeltek a csaló ellen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés jelent az előző évhez képest. A bővülés elsősorban a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a benzin és a gázolajára a héten várhatóan 10-15 forinttal a rögzített árak alá csökken, ezért kezdeményezik a szabályozás megszüntetését. A kormányfő szerint a védett árak fenntartása havonta mintegy 50 milliárd forintba került. Az intézkedést még márciusban vezette be az előző kormány, azóta a magyar rendszámú járművek a benzinért literenként 595, a dízelért pedig 615 forintot fizettek. Vádat emeltek egy csaló ellen, aki csaknem 1 millió forintot csalt ki egy idős pécsi nőtől. A férfi egy internetes üzenetben az asszony fiának adta ki magát, arra hivatkozva, hogy elromlott a telefonja. Előbb új mobilra, később állítólag akciós műszaki cikkekre kért pénzt. A 71 éves nő összesen 950 ezer forintot utalt, és csak akkor jött rá a csalásra, amikor személyesen találkozott a fiával. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a csalóra. Nagy feszültségű vezetéknek ütközött és meghalt egy siklóernyő Spanyolországban. A 63 éves brit férfi Katalóniában repült, amikor fennakadt egy elektromos vezetéken. A helyszínre riasztott mentők már nem tudtak segíteni rajta. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, de az első információk szerint baleset történt. Ugyanebben a térségben alig egy hónapja egy másik siklóernyős is életét vesztette. Ma napos meleg időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhővel. Zápor vagy zivatar legfeljebb a nyugati-délnyugati határvidéken, illetve az Alpok alján fordulhat elő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Pénteken és a hétvégén tovább erősödik a felmelegedés. Holnap már 34, szombaton 36, vasárnap pedig helyenként akár 37 fokot is mérhetünk. A legtöbb helyen száraz, napos, igazi nyári idő várható, de elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás csütörtököt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem, hogy finom az ebéd, és hogy helyettem is ebédelnek, nekem az most kimarad, de azért igyekszem pótolni, cserébe inkább, hát isteni zenéket válogattam itt az elmúlt időszakban, úgyhogy hozom a Take That dalát, jön a Babe, jön a Bombon, most pedig Alexandra Burke indít, jön a Bad Boys Floridával.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy jól telik a csütörtök, és hogy a nagy meleg ellenére is kitartanak. Mindjárt itt a hétvége, lehet már egy kicsit így csütörtök délután abban gondolkodni, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Itt már egy kicsit hétvégi a hangulat a Best FM-en. Méghozzá Lenny Kravitz-el jön a Fly Away, de itt lesz majd Robbie Williams és Kylie Minogue-gal és a Kids. Hozom a napkérdését ma is, és a közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy töltsük együtt a csütörtök délután. Én hozom a legjobb hangulatú zenéket, és egy kis romantikát is, hiszen az Eternal és Bibi Winans dala érkezik a folytatásban. Ez az I Wanna Be The Only One, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan dolgoznak az utakon sok felé az ország útjain, úgyhogy türelemre és azt hiszem még több figyelemre lesz ma szükség. Az M1-es autópályán Budapest felé erős a forgalom, Tatabányától Biatorbágyig lassulás van, torlódás főként a külső sávban. Autóval az átterelt sávon továbbra is jól lehet haladni, ezt írták a hallgatók. Távolabb a komáromi csomópont után a 79-es és a 76-os kilométerek között fix terelést építenek ki. Ezen a szakaszon csak a leálló sávon lehet haladni, úgyhogy itt emiatt a torlódás. Szintén az M1-esen Moson-Magyaróvár térségében pedig terelést bontanak, a 157-es és a 168-as kilométernél mozgó terelés mellett dolgoznak, ahol mindkét irányban csak egy sávon halad a forgalom, lassulásra és torlódásra kell készülni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, természetesen ma is nagyon-nagyon várom, könnyítsük meg együtt a többi úton lévő dolgát. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Animal Cannibals, és az Ez itt az.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás léphet életbe az országban. Kánikula, csak kijelölt helyen fürdezzünk. Igencsak száraz volt az idei tavasz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szombattól hőségriasztás léphet életbe az országban. Az országos tisztifőorvos szerint az előrejelzések alapján legalább három napon át 25 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet. A riasztás fokozatáról holnap döntenek. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra figyelmeztetett, hogy a tartós hőség különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre veszélyes. A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, a déli órákban pedig érdemes kerülni a tűzinapot és a megterhelő fizikai munkát. Az egészségügyi intézmények már megkezdték a felkészülést a várható hőhullámra. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illé Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: 7 embert állítottak elő egy nagyszabású drograziában Dunaújváros térségében. A rendőrök egyszerre több helyszínen csaptak le, miután egy éve nyomoztak egy kábítószer kereskedő hálózat ügyében. A gyanú szerint az érintettek amfetamint árultak Nagyvenyimen, Baracson és Kulcson. Az akció során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat és egy autót is lefoglaltak. 6 embert kábítószer kereskedelemmel, egyet kábítószer birtoklásával gyanúsítanak. Az idei volt a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb tavasz Magyarországon 1901 óta. A Hungarometer szerint átlagosan egy fokkal volt melegebb a megszokottnál, miközben a tavaszi csapadék az átlag alig 57%-át érte el. Az április különösen száraz volt, a mérések kezdete óta a második legcsapadékszegényebbnek számított. Ma sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb a délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján fordulhat elő zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Holnap már igazi nyári idő jön sok napsütéssel és 29-34 fokos maximumokkal. Szombaton tovább fokozódik a hőség, akár 36 fok is lehet, vasárnap pedig már 37 fok körüli csúcsértékek sem kizártak. Zápor, zivatar főként északon, északnyugaton alakulhat ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hogy telik a csütörtök? Remélem, hogy egészen kellemesen. 4 perccel járunk 1 óra után. Ez a Best FM, én Majoros Rita vagyok. És hozom már is Beyoncé és Shakira közös dalát. Jön a Beautiful Liar, de jön majd a Backstreet Boys, és az egyik talán legvagányabb dala. Ez a Larger Than Life. Jön a Black Eyed Peas rögtön így az óra elején, és a Don't Lie, én pedig csodás csütörtöket kívánok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, remélem, hogy mindenki jól beebédelt, és hogy valami finomat evett ma. Én pedig így ebéd után meghoztam a nap kérdését, ami étellel kapcsolatos. Méghozzá az a kérdés, ha jönne egy teljesen idegen entitás, egy földön kívüli, akivel egyetlen egy földi kaját kóstoltathatnánk meg, akkor mi lenne az, és melyik lenne az a földi étel, amit tényleg odatálalnánk elé? Nem kell feltétlen nekünk elkészíteni, nem is ez a lényeg. Ez lehet akár egy lazanya, lehet akár egy mákos guba, szóval mi az az étel, amit biztos, hogy megkóstoltatnánk egy földön kívülivel. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Természetesen az indokokat is várom. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, mert hogy ott is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket. Cserébe Janet Jacksonnal utazunk egy icipitit az időbe, méghozzá 1997-ben, akkor jött ki ugyanis a Together Again slágere, ami talán az egyik legnagyobb slágere lett az énekesnőnek. Az egyik AIDS-ben elhunyt barátja emlékére írta egyébként, de minden olyan embernek ajánlotta, aki elveszített már valakit az életében, akit szeretett. Together Again, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM a legjobb zenék. Anita írt az Alkotás utcából, hogy a Nagy Enyed utcánál Budapesten baleset történt, úgyhogy ott kell figyelni és egy kisebb dugóra számítani. De baleset történt a Hungária körúton is, méghozzá a Kőbányai úti kereszteződés előtt, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni és némi fennakadásra készülni Budapesten. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Ide jött az is, hogy ma nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, a komáromi csomópont és Bíjatorvágy között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösok nélkül. Aki autóval van és Budapestre tartanak, érdemes az átterelt belső sávot használnia. Távolabb a határ felé, a komáromi csomópont előtt a 75-ös és a 78-as kilométerek között a fix terelést építik ki. Az érintett szakaszon csak a leállósávon lehet haladni, úgyhogy emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. De dolgoznak az M7-esen is, Budapest felé a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sáv zárva van, úgyhogy erre is figyelni kell. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Több hallgató is írta, hogy valahogy elkapta őket ez a délutáni ilyen kajakóma, meg igazából szimplán a hétvége felé közeledő fáradtság, úgyhogy ledőlnének egy kicsit, bár lenne erre lehetőség a munkahelyeken, jaj, de jó lenne ezt bevezetni, ezt azért én is tudnám értékelni, egy kis csendes pihenő, így 2 óra környékén. Amit én így a rádión keresztül tudok nyújtani, akár néhány andalító dal a következő órában, vagy ha nincs idő alvásra és nincs lehetőség, akkor egy kicsit felébresztek, felrázok mindenkit, mondjuk a United dalával jön a hárman párban. De itt lesz 50 Cent is a Candy Shop-pal. Tartsunk ki együtt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, a termést sem kímélte a vasárnapi vihar, újabb medvetámadás Székelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, a kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kedvező világpiaci folyamatok miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpodi beavatkozást. A kabinet továbbá 9,6 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, emellett lehetővé teszi, hogy a 2023-ban leszerelt katonák visszatérjenek a honvédséghez. A kormány döntött a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozóiroda pedig önálló szervezet lesz. Emellett növelnék az iskolai igazgatók jogköreit, és felülvizsgálják több korábbi állami támogatási és beszerzési döntés jogszerűségét is. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Az országos jégkármérséklő rendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyeket felelős országos alelnökét.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MBM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, hogy aki teheti, a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze. Újabb medvetámadás történt a székelyföldi Kászolói faluban. Egy vadászra és segítőire támadt rá az állat, amely két nappal korábban már két helyi férfit is megsebesített a település közelében. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil. Az agresszív medvét végül kilőtték. Ma napos meleg időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhővel. Zápor vagy zivatar legfeljebb a nyugati-délnyugati határvidéken, illetve az Alpok alján fordulhat elő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Pénteken és a hétvégén tovább erősödik a felmelegedés, holnap már 34, szombaton 36, vasárnap pedig helyenként akár 37 fokot is mérhetünk. A legtöbb helyen száraz, napos, igazi nyári idő várható, de elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, szép csütörtököt kívánok mindenkinek, lassacskán így 4 perccel, 2 óra után, én Majoros Rita vagyok. Ez a délután is a legjobb zenékről szól, úgyhogy menjünk tovább Jessie J-vel, jön a Domino, jön Texas, 50 Cent és az Art Avenue is. Most Amy Winehouse viszi tovább a napot, jön a Back to Black, én Majoros Rita vagyok. Szép napot kívánok!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha jönne egy idegen, egy földön kívüli, egy idegen entitás, nevezzük tényleg bárminek, akivel egyetlen földi ételt kóstoltathatnánk meg, akkor mi lenne az? Na, jöhetnek a válaszok. Nézzünk is jó néhányat. Azt írja Kati. Na, töltött káposztát adnám neki. Ha azt túléli és még ízlik is neki, akkor biztosan békés szándékkal érkezett. Máté lángost tenne a földön kívüli elé, mert a fokhagymás tejfölös sajtos kombó után vagy megszereti az emberiséget, vagy azonnal elhagyja a bolygót. De írt még Ági is, hogy ő bizony túros csúszát szalonnával etetne a földön kívülivel, hadd lássa, hogy mi milyen bátran kombináljuk az ízeket. Valaki még lehet meg is cukrozná. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy el lehet engedni a fantáziát nyugodtan. Miközben a 90-es évek elejére ugrunk vissza egy skót együttessel. Ez nem más, mint a Texas, a dal pedig az I Don't Wanna Lover, ami talán az egyik legnagyobb slágerük volt, egy csalódott, kiábrándult ember szemszögét hallhatjuk a következő percekben, aki nem akar egy újabb felszínes kapcsolatot. I Don't Wanna Lover, itt a Best FM-en.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék. Lacitól kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt a Bemrak parton, méghozzá a Batthyány térnél, úgyhogy ott kell Budapesten figyelni. Illetve jött még egy információ a Kossuth-Lajos utcából is, hogy az Asztóriánál baleset történt, méghozzá a Ferenciek tere Asztória közötti szakaszon. Nagyon köszönöm az információt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Írjanak, hívjanak, ha látnak valamit az utakon, nem csak Budapesten, hanem bárhol az országban. Hát rossz hírem van az M1-esen autózóknak, ugyanis három kamion ütközött Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél az érintett pályaoldalt le is zárták, 8 kilométeres jelen pillanatban is a kialakult dugó. Aki teheti, a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet, majd a Tatabánya centrumnál visszatérhet a pályára, de ugye sokan választják az 1-es főutat, úgyhogy azért legyen mindenki türelmes. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek és türelem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Vátaszéki út 132.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu, vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
2: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt találkozunk szokás szerint a 94.3 Best FM-en, így a délutáni órákban, és este 6-ig miénk a pálya 3 egész órán keresztül. Kedves baljai hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit! Az én nevem Molek Csongor, és hasznos infók mellett a legjobb zenék szólnak folyamatosan. Indítja az órát az Alcazar, és szól a This is the world we live in.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kellemes délután csütörtökre mindenkinek, ide Bajára is a környékünkre. A nevem Oleg Csongor, és a stúdióból jelentkezem 3,5 órán keresztül hasznos infókkal, és persze a legjobb zenékkel. Nézzük, hogy holnap pénteken milyen időnk lesz itt a déli ország részben. Napos időjárás várható, kánikulával. 31-35 fok körül alakul majd a csúcsérték, és hajnalban is kapjuk már ezt a 14-18 fokot. Jól hangzik, csapadékra nem nagyon kell készülni, erősebb szélmozgásra viszont igen, egy-két területen, de nem mindenhol. Talán kicsit kibucolja nekünk a levegőt pollenallergiás hallgatóknak. A pollenterhelés egyébként ugyanaz, mint volt. A fenyőfélék, a lórom, az útifű, a szelídgesztenye és a hárs pollen koncentrációja alacsony, a pásítőfélék és a csalánfélék pollen szintje pedig maradt a közepes magas tartományban, tüneteket okozó szinten, úgyhogy be kell tárazni papírzsepiből. Az Envog zenél most nekünk a Besten, és tőlük szól a Free Your Mind című dal. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A Mostan színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben, színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók június 15-én azt kiáltották az MNMK óvisai, hogy meglepetés délelőtt az óvoda udvarán. A meglepetés viszont most az egyszer nem nekik érkezett. A spontán összejövetel főszereplője ezúttal Erika néni, a nyugdíjba vonuló vezető óvónéni volt. Kollégái napokkal ezelőtt kitalálták, hogy így köszönnek el tőle, és titokban tartották, mert úgyis lebeszélte volna őket róla. Sohasem szerette a nagy felhajtást maga körül, de ez a kis összejövetel valószínűleg örökre emlékezetes marad neki. A gyerekek ott álltak az udvaron, és közösen mondtak verset neki. Igyekeztek minél többet visszaadni abból az őszinte szeretetből, amivel minden nap közelített feléjük. Az ünnepelt köszönete jeléül egyesével ölelte meg a kicsiket. Otós részletes beszámolót találnak a sugopart.hu hírportálon. Most George Michael zenél a Besten, és meghallgatjuk az Outside című slágerét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szélmon, és stúdión vendége Tóth Zoltán, kommunikációs és marketing vezető, méghozzá a Győri Állatkertről lesz majd szó. Szia, köszöntelek itt nálunk nagyon sok szeretettel.
2: Szia, köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Mennyire vagyunk győri látogatók?
2: Nagyon sokan a Győri Állatkertben nem Győrből látogatnak el, hanem az ország különböző részeiről, és ebből a régióból is rengetegen érkeznek hozzánk, akár csak egy napra is. A Győri Állatkert a 13 nagy magyar állatkert között látogató számban mondjuk a negyedik helyen van, és hát rengeteg olyan programmal, attrakcióval készülünk a látogatóknak, amivel akár egésznapos programot is tudunk kínálni nekik. Nagyon sok olyan program van, ami például csak nálunk van akár az országban. Tavaly évben mi 72 napot zárva voltunk a száj- és körönfájás járvány miatt, és ekkor alakult egy kicsit a dél-amerikai kifutó, ahol a kapibarák is élnek, és ott például kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze, nyilván itt vannak kisebb-nagyobb csapatok, vagy akár csak szólóban is egy-egy állat. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal. Ezelőtt ez a tavaszi időszak nagyon sokszor ezzel az örömteli hírrel segíti a mi munkánkat is, vagy a mi vonzerünk növelését is. Ez nekünk egy nagy szív fájdalmunk, hogy Győrben az állatkerti látogató az állatkert miatt érkezik, nem megy be a városba. A tavalyi évben mi létrehoztunk egy fényparkot, és ennek mentén kialakítottunk egy hajós közlekedést a győri belváros és az állatkert között. Télen ilyen fényhajók közlekedtek az esti órákban, és ilyenkor szezonban napközben ugyanúgy menetrend szerint ezekkel a sétahajókkal tudják akár az állatkertet megközelíteni, vagy pedig a mi látogatóink az autóikat ott hagyva bemenni a belvárosba.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 3050.
4: Fontos a megbízhatóság.
5: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Pakronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Kellemes délutánt mindenkinek, aki velünk tart itt a 94.3 Best FM-en, Bajáról és a környékről. A mikrofon mögött Molek Csongor, remélem, hogy pörgött eddig a munkahét elég komoly tempóval, ezt tettük észre, főleg itt a Besten. És egy visszafogottabb slágerrel kezdünk. Nio zenél, meghallgatjuk a So Sick című felvételt.

0: 94.3 Best FM. A legjobb, zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Az ünnepléshez értünk már, kedves bajai hallgatók, üdv mindenkinek, a neve Molek Csongor, és június 18-át írunk már Arnold Levente Arnót és Desdemona. Nekik kívánok boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot. Nézzük, mi is mik történtek a mai napon. 1948-ban a Budapest-Szegléd vasútvonal töltésen futó új szakaszának átadásával megszűnt a Tököli úti halálsorompó. És 1812-ben az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent Nagy-Britanniának. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 160 éve született Korányi Sándor, báró, orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja, felsőházi tag. És 174 éve látott napvilágot Csernok János, esztergomi érsek, bíboros, hercegprímás. Aki ma ünnepel Baján és a környéken, Isten éltesse sokáig, Julio felvétele következik a Best FM-en, a 1, 2, 3, 4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a baj egy gyilkossági per, kábítószer ellenes nap Pakson, és sikeresek a szexárdi atléták. Köszöntöm Önöket! 2026. június 18-a van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Június 15-én a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ adott otthont a kábítószer ellenes világnap alkalmából szervezett rendezvénynek, amelyet a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság és a Paks Kistérségi Szociális Központ közösen hívott életre. A program keretében díjazták a korábban meghirdetett videópályázat első három helyezettjét. Ezt követően a Dunaföldvári Ferenci Zsolt, az Asztakeservit Környezetvédelmi Egyesület elnöke tartott előadást, amelyben bemutatta az egyesület szemléletformáló túráit, valamint sport és művészeti tevékenységeit. Előadásában arra is kitért, miként vezethet a zene és a sport a környezettudatos gondolkodás és életmód kialakulásához. A rendezvényen bemutatkozott a Szexhárdi Áldozatsegítő Központ, emellett a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság és a Paksi rendőrkapitányság munkatársai drogprevenciós programmal várták a fiatalokat. A résztvevők játékos kvízek segítségével bővíthették ismereteiket a káros szenvedélyek és a kábítószer fogyasztás veszélyeiről. A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint a fiatalok körében erősítse az egészséges, a tudatos életmód iránti elköteleződést, írja a Szexhárdi Hírek. Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Pakson Weisz Mátyás, a 7-es számú választókörzet képviselője, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köz felújítása kapcsán. Új aszfaltburkolat megépítése és csapadékvíz elvezető rendszer létesítése is szerepel a tervek között, további részletek a Telepaks oldalán. Kéz és láb bilincsben állt a bíróság elé a Bajai Till Tamás halála miatt emberüléssel vádolt F. János. A vádlott továbbra is tagadja a bűncselekmény elkövetését, vallomásában pedig nem csak a nyomozás körülményeit kifogásolta, hanem arról is beszélt, milyen tervei vannak arra az esetre, ha egyszer kiszabadul a börtönből. A személyi körülményeire vonatkozó kérdésekre válaszolva azt mondta, tartozása nincs, és amennyiben szabadul, szeretné folytatni korábbi vállalkozását. Azt is elmondta, hogy jelenlegi kedély állapotát megfelelőnek érzi. A tárgyalás végén F. János azt kérte a bíróságtól, hogy olvassák fel a korábbi rendőrségi vallomásait. A Till Tamás halálügyében zajló büntetőper a bizonyítási eljárással folytatódik. A második júniusi hétvégén a szexhárdi első fordulót követően Budapesten az UTE Atlétikai Centrumban rendezték az U14, U15 és U16 korosztályok területi liga versenysorozatának következő megmérettetését. A centrum régióhoz tartozó budapesti, baranyai, Bács-Kiskun vármegyei, tolnai, nógrádi és Pest vármegyei fiatal atléták találkozóján a szakosztály az érmek számát tekintve 28 versenyzőket indító egyesület közül a megszerzett 23-1-3 helyezéssel az Icarus BS-e, Budapest Honvéd és az UTE szakosztályai mögött a negyedik legeredményesebb volt, 7 arany, 6 ezüst és 10 bronzéremmel. Aranyérmesek Kis Csengebori U14 600 méter, Ház Petra U15 gerelyhajítás, Bekemira U15 1500 méter akadályfutás, illetve U15 3000 méter, Pap Andor U14 diszkoszvetés, Ház Petra U15 súlylökés és Vékony Evelyn Panni U14 sípoló rakétahajítás. Elsőként került megrendezésre a hétvégén a Bölcskei Filmnapok, a programsorozatnak a Szent András Kastély és a Rákóczi Filmszínház adott otthont. A szervezők hazai és külföldi alkotásokkal, pódiumbeszélgetésekkel, zenei programokkal várták az érdeklődőket. A háromnapos rendezvényre több neves filmes szakember is ellátogatott, összefoglaló a Telepaks oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenéi. Kedves baljai hallgatók, tudjuk mindannyian, a Deszkás utcai facsonkolással kapcsolatos egyeztetés hát sok eredménnyel nem zárult, erről is beszéltünk már itt a Best FM-en. A beszélgetésen volt jelen igazságügyi szakértő és a különböző ide sorolható osztályok vezető is. A szakma részéről a baljai kommunális NKFT kertészeti ágazatát Északi Gábor képviselte, civil szakértőként Reiner Rita is meghívást kapott, és az egyesületük is örömmel vette, hogy számítottak a véleményükre. Az MVM képviselete nem rendelkezett döntéshozási jogkörrel, így az egyeztetés a beszélgetés szintjén maradt. Lencsés Péter említett jó pár információt még, ahogy mondta, a beszélgetés gerincét képezte a korábbi bajahangja.hu hírportálon megjelent cikk, amelyben 5 kérdés fogalmazódott meg, ebből 3 a szakmai részletekre próbált választ kapni, a másik 2 pedig a kárpótlásra, illetve a jövőben intézkedésekre vonatkozott. Igen részletes beszámolót találnak az említett portálon. A jó zenéket pedig megtalálták itt a Besten, most Robbie Williams-től szól a No Regrets.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Fontos a megbízhatóság?
5: Pakronet.
6: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Pakronet.
6: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
7: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, még most konkrét eredmény nélkül végződött az a megbeszélés, amelyet a múlt héten hívott össze a városvezetés. A Deszkás utcában, túlzottan megcsomtott fák ügyében. A találkozón pedig jelen voltak a munkálatok elvégzéséért felelős MVM, valamint az önkormányzat, a civilek és a kertészeti szakma képviselői is. Megnyugtató válaszok még nem születtek, de a párbeszéd beindulása és némi haladék a munkálatok folytatásában azért okot ad a bizakodásra. Talán tudja mindenki, hogy a vezetékjoggal rendelkező MVM alvállalkozója olyan módon végezte el a rábízott feladatot, ami nem csak a szakma, de a laikus szemével is látható módon évekkel rövidítette meg az érintett és egyébként védett fák életét, jelentősen rongálva ezzel Baja zöld vagyonát. Az akkor a bajahangja.hu hírportál által fellelt konkrét kérdésekre tételes válasz helyett csak egy általánosságokat taglaló közlemény érkezett, viszont az önkormányzat nem halogatta a lépést és megbeszélésre hívta össze az ügy szereplőit. Az elhangzottakról Lencsés Péter, a Bajai Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke említett információkat az említett portál munkatársainak. A Városvédő Egyesület már a csonkítás után értesült az eseményekről, és igyekezte kivizsgálni a történteket, helyszíni bejárást is tartottak. A vezetékek szokásos éves, gajazásos karbantartása zajlott. Az MVM vállalkozójának az alvállalkozója volt a végrehajtó, aki először járt Baján, így sem rutinnal, sem helyismerettel nem rendelkezett. A teljes beszámolót a bajahangja.hu hírportálon találják.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A 94.3 Best FM-en garantáljuk a zenei változatosságot együtt, még 60 percen keresztül, annyi, hogy én a stúdióból jelentkezem szokás szerint. Üdvözlök mindenkit innen Bajáról és a vonzás körzetből, a nevem Molek Csongor, és ezt az óránkat most Kelly Clarkson indítja. Meghallgatjuk a Since You've Been Gone című felvét.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on, aki vezet jelenleg úton van, akár itt városon belül Baján, vagy csak a környékünkön, türelmesen, szabályosan közlekedjen, balesetmentes kilométereket kívánok, hát végeznek útépítési, útkarbantartási munkálatokat még mindig. Például az 51-esen a közműépítési munkálat miatt aktuális az útszűkület még a hónap végéig Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton, a 160-as kilométer környékén. Aztán az 55-01-esen a Kelebi a Baja összekötő úton a 37-es és a 66-os kilométer között aktuális lehet a félpályás lezárás, és ugrunk picit messzebb az 56-osra, mivel itt is építési munkákat végeznek, Szekszárd-Mohács másodrendű főúton a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Jelezhetik, ha van egyéb info, 0630 74 74 777, továbbra is ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Most Donna Lewis-tól hallgatunk egy felvételt, a dal címe I Love You Always Forever.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
2: Lotfi Begi, Korányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Ez itt a 94.3 West FM, a legjobb zenék. Nem elfelejteni, kedves baljai hallgatók, hogy ahogy fejlődik a technika, hát egyre több az online csalás. A legutóbbi nagy port kavar történetben az áldozat számlájáról éppen jogosulatlan utalásokat indítottak, legalábbis a csaló ezt állította, és a segítség érdekében sürgősen kért egy SMS-ben érkező kódot. A számla tulajdonosa hitt a sürgető hívásnak, és bediktálta a kódot. Ezzel a tettes azonnal teljes hozzáférést kapott a netbankjához, majd rövid idő alatt közel 30 millió forintot emelt le a számlájáról. Hát vannak fenn tippek, tanácsok, hogyan ne váljunk áldozattá. Ami fontos, hogy a bank sosem kér kódot, kedves baljai hallgatók. A pénzintézetek a telefonos ügyintézés során soha nem kérik el az SMS-ben kapott megerősítő kódokat, jelszavakat vagy a bankkártya adatait. A polisz.hu weboldalon találják a tippeket, tanácsokat. A jó zenéket pedig természetesen itt a Best FM-en. Most énekel Beyoncé, és meghallgatjuk a Hello című slágerét.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, a búcsúdalomat most Janet Jacksonnak köszönhetjük, a sláger a That's the Way Love Goes című felvétel. Igen, ezzel búcsúzom már így csütörtök késő délután, kedves bajai hallgatók. Köszi szépen a közreműködést, és persze a figyelmet is mindenkinek, remélem, hogy jól érezték magukat. Maradjanak a Best FM-en, holnap már péntek, és találkozunk, délután 3-tól jelentkezem. Molek Csongort hallották, a legjobbakat. Like a moth to a flame.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Az ittas és bódult sofőrökre vadásznak holnap a rendőrök, alig van víz a Velencei tóban, holnap is sok napsütés várható, és akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellepik a rendőrök az ország útjait, holnap reggel 9 órától másnap reggel 9-ig 24 órás alkohol- és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első hetében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat ezért azt kéri, hogy aki teheti, az a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a DMAS ügyfeleit érinti, az áramszolgáltatás viszont végig zavartalan marad. Tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez pedig főleg a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
4: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő a 14%-kal emelkedett, 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
3: Kritikus a helyzet a Velencei tónál. A gártnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek a vízügyi szakemberek. Ráadásul a következő napokban a hőség miatt további apadásra számítanak, így könnyen megdőlhet az eddigi negatív rekord, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. A Tavon olyan alacsony a vízállás, hogy idén hajók sem közlekednek majd rajta, de Velencénél például vízibiciklizni még lehet. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hétig én White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: Tás nélkül ez a Night Shift.
1: És hogy a Mixcloudon belül kit, hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja, megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauren Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utánam érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimusokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéké, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett üzemanyagárak a benzinkutakon, már több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők, holnap is napos, meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB-sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet. A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vízeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
2: Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztába a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban, ma estig sok napsütés várható és 27-32 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 17-25 fokig hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az észak-keleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb esők. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz, 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, a napos időben szombaton 36, vasárnap 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Azt beszéltük a múlt héten, hogy te nézed a foci meccset, meg a foci VB-t. Tényleg nézed?
4: De várj, most az, hogy nézem, nem, mert az Efi szerintem azért így kicsit így próbált magasztalni ebben a témakörben. Nem, én megszoktam, tehát szeretem a focit, szeretem nézni a jó meccseket. Most például a magyar válogatottnak is az előkészületi meccseket is megnéztem, és szerettem, meg minden, meg szurkoltam. De az, hogy én mondjuk fönnmaradjak éjszaka, na azt nem, hanem inkább vissza szoktam nézni. Tehát akinek mondjuk van kisgyereke, mondjuk 10 év alatti gyereke, és azt mondja, hogy egy hétköznap, amikor mondjuk a gyerek megy iskolába, óvodába, akármi, oké, hogy most a szünet van, ugye az óvodában is ilyen lazább a légkör, na de azért az, hogy én éjjel fennmaradjak, és nem munkáról van szó, hanem egy focit nézek, és akkor utána majd hogy viszem a gyereket óviba, vagy vakarom a fejem, vagy mit csinál, ha otthon van, nem hát is viszem óviba.
3: Az két év alatti gyerekkel ez meg mondjuk még akár működhet.
4: Igen, de az, amikor tudod, amikor egy 6 éves gyerek, meg, ha meg otthon van, ha nincs óviba, hát ne viccelj már.
3: Persze, egy
4: viccesen
3: is amúgy tudod mondani, hogy na, hogy akkor most akkor a csajok elvesztik a párjukat, mert hogy ez egy van ember, aki föl kell hajnal 3-kor.
4: Olyan biztos, hogy van, de azért mondom, hogy más élethelyzetben van, illetve én még azt szoktam, hogy a Mannával beülök foci meccset nézni, mert ő egyébként valamiért a Kukuréja a kedvenc focistája, mert annak ilyen nagy lobogós göndör haja van, és ez nagyon tetszik neki. Azóta, hogy őt látta, amikor foci meccs van, és látja, hogy én apámmal nézem, beül mellé, beül az ölembe, és tök csöndben nézi a meccset, egy 20-30 percet képes végignézni. Ez most az egyéni rekordja egyébként.
3: Na, tök jó. Viszont azt hiszem, most pont egyébként nem ütközünk egyetlen foci mérkőzéssel sem a VB-t.
4: Ez jó, hogy éjszaka van. Lehet, direkt azért rakták éjszakára. Így, nem azért, mert az idő eltolódás annyi, vagy hát, hol van éppen érte.
3: Hát, hogy lehessen tenszes csütörtöket.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na már ugye a hangya a nagy zenei Wikipédia, de azért tudod ugye, hogy a CNC Music Factory-ben a CNC az mit jelent?
2: Figyelj, én meghagyom ezt neked vibe-ból, hogy mit jelent, mit jelent?
1: A két nagyon híres producer, a Robert Cleville és a David Cole, ugye?
2: Tehát na, de azt tudod, CNC? Hogy igen, de ők ugye az a vicces, hogy így belerakták magukat ebbe a formáció nevébe, de egyébként ők jegyzik a remixeket is. Hát, ha bakelit lemezeket előveszed,
1: de pontosan,
2: akkor ugye ők egy remix formáció is, akik a CNC Music Factory-n kívül egy csomó akkori csapatnak csináltak nagyon komoly remixeket az amerikai bakelitekre.
1: Pontosan.
2: Illetve nyilván a Maxi CD-kre
1: is.
2: Ugye
1: volt ugye a Freedom Williams, aki ugye rappelt.
2: Én imádom a hangját.
1: És volt itt némi, hát egy kis, hogy is mondjam, csak ellentét, érdekelentét, és aztán végül hosszas pereskedés után a Freedom Williams szé maradt a CNC Music Factory név jog. Mm-hmm. Tehát ő mind a mai napig turnézhat, és turnézik is CNC Music Factory-ként. Ennek ellenére pár héttel ezelőtt a Facebookra a Cole, mert ugye a Robert Cleville szegény már nincs, hogy ő indított egy ilyen CNC Music Factory
2: csak
1: oldalt.
2: Szíva, nem CNC,
1: igen, már csak CNC Music Factory. Ő indított egy oldalt, és azt mondta, hogy ő nem egy ilyen, tehát nem ilyen sárdobáló jelleggel, hanem azt mondja, akkor szépen akkor visszamegyünk a kezdetekhez, és mesélni fog történeteket, mi hogy történt, és a többi, hogyha még esetleg oda nem iratkoztál volna föl, hogy akkor érdemes.

0: főleg így, hogy a Freedom Williams, mondom, szerintem annyira jellegzetes a hangja, meg a rap stílusa, hogy én nagyon bírom. A mai napig, ha meghallom, én nekem igen, valahogy így jó a fiatalságom, meg amikor a tánctéren ott voltam a haverokkal, is toltuk rá ezerre.
1: Persze, tudtad, ez az a baj, hogy én most megnéztem YouTube-on, hogy ők most jelenleg CNC Music Factory-ként, amikor elmennek élőbe fellépni.
0: Az már nem annyira acélos.
1: Van némi csalódás faktor.
0: Annyi, te úgy mozogsz, mint 16 éves korodban?
1: Nem. Nem is a mozgás, nem is a izé. Picit megúszóra mennek rá.
0: Igen.
1: Szóval, hogy amikor egy vadidegen,
0: nem szereted,
1: amikor
0: igen.
1: egy vadidegen nő még a 20 év vagy 30 évvel ezelőtt felvett vokárra tátog rá, és te is tudod, hogy ő nem ő, meg
0: azt mondjuk nem jó.
1: És ezért gondolom, hogy vannak jó hangú énekesnek.
0: Hát persze. Na majd milyen lesz a Pitbull? Lágyból, majd arról?
1: Jaj,
0: meséljünk arról. Ha már ott leszünk és megéltük, ugye? Megúszós lesz, vagy nem?
1: Nem hiszem.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na dobáljanak minket dátumok a helyszínekkel.
2: Nagyon meg fogsz lepődni, White Boy, mert kézzed el, hogy jön a születésnapi hét, érted?
1: Tudnálom,
2: nem a születésnap, hanem ezt kb. Egy hét alatt szoktam megúszni, bár most nem kerek, meg semmi ilyen, nem olyan, mint az 50-es, hogy akkor két hétig ment a bulika, hanem ez egy ilyen szolidabb lesz, viszont úgy döntöttem, hogy mivel a családnak is elég sok tagja van mindenfelé.
1: Bocsánat, 22 a pontos dátum?
2: Igen.
1: Oké, okay, tehát akkor
2: egy jó hétfő. Úgyhogy ugye a 18-a csütörtök van, a minden igaz, úgyhogy most már egy készülnöm kell minden szinten, a kis gyomromat, tudod, a finomságoknak, stb. Úgyhogy holnap egy laza belvárosi borbár, aztán a hétvégét a szabaddá tettem, annál is inkább, mivel apák napja lesz, nem tudom, hogy tudod-e, de elvileg ez 21-e vasárnap, és a gyermeknek megígértem, mert ő azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, mert mi ez, hogy az óvodában van csak apák napja, és anyák napja meg van itthon is, meg minden, úgyhogy a gyermekem gyakorlatilag kiharcolta azt, hogy már pedig ő megtartja nekem az édesanyjával együtt az apák napját, úgyhogy a kis tányom, ha akarod, na jó legyen, és másnap meg szülinap, tehát apák napja.

0: csak lazán, tudod? Nem, ez a Be Cool alapon, tehát ennyi.
1: Jó van, okay. Az a lényeg, hogy...
0: Jó, ez így csak jó.
1: Ez tök jó, annyi, hogy csütörtökre
0: majd tényleg. Aztán lehet, hogy benne egy három napos lászvegát, nem tudhatod, érted?
1: Figyelj, nem, csütörtökre jövő visszengedett.
0: Oké, jó, rendben, intézem.

0: lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Egy jó FM Disco remixben egy treasure.
2: Figyelj, ugye polgári nevén Urbán István, ugyebár a mi FM-ink.
1: Ugye, a szerdai rezidens, ugye a Pókos Rádiós Lágerek nagymestere.
2: Elképesztő, hogy milyen magaslatokba jutott ő egyébként ezekkel a remixekkel, meg saját verziókkal, meg kiadott és kiadatlan dolgaival. Innen is csókoltatjuk,
1: de... Abszolút, abszolút.
2: És én tökre... szétefendizem a szettjeimet.
1: Meg én tökre örülnék neki, hogy most ez a Simus Hazsis szerződése, vagy ugye, igen. Hogy ez hát, ha tényleg őt egy picit így előrébb tolja egy nemzetközi vonalon, mert marhára megérdemelni.
2: Így van. Illetve hát azért a hazai szervezőket is felszólítanám, hogy van nekünk egy FN-ink, egy magyar srác, aki elképesztő mennyiségű jó muzsikát rakott ránk az elmúlt 5-10 évben. A világ szinte összes menő DJ-je, aki ebben a hangulatkörben mozog, ugye a house szcénában mozog, azért játsza ezeket. Óriási, hogy milyen feedbackek vannak, úgyhogy
1: és hát tudom, ez hihetetlen így manapság, de hogy ő tud egyébként egy óránál többet is játszani.
2: Bizonyán, akár hármat is, sőt, én játszottam vele egyébként 6-8 órát is back to back-be, úgyhogy...
1: Igen. A szó, amit keresünk, a szakma, ugye megint...
2: Miért mondod?
1: Nem is, mindegy, nem érdekes.
2: Szóval, Effendi, hívjátok, szeressétek.
1: Így jó, és egyébként a DJ Miller is tud egy óránál jóval többet játszani.
2: Egy óra tízet is már lenyomtam egyszer.
1: Igen, majd egyszer meséld
2: el, ilyen előtte egy nagy csoki tortát.
1: Na, de hogy erre a mai napra is csak egy óra jutott DJ Millernek meg a Denzenéknek, amit nagyon szépen köszönünk, pont most értünk a végére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szombattól jön az idei nyár első hőségriadója, a nyári autózáshoz ad tanácsokat a Magyar Közút, fokozódik a hőség, holnap már 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökökkel, és megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Szombattól hőségriasztás lép életbe, ezt az országos tisztifőorvos jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix azt mondta, hogy arról egyelőre még nem döntöttek, hogy másod vagy harmadfokú lesz a riasztás. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a hőség különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre lesz veszélyes, de az egészségesek szervezetét is megterheli majd. Ezért arra kért minket, hogy öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, és ne legyünk a tűző napon a déli órákban.
2: Hőkimerülés bárkivel előfordul, ahogy kiszáradás is. Hiába egészséges valaki, hogyha napközben magas hőmérsékleten fizikai munkát végez, vagy akár sportol, akkor könnyen előfordulhat, hogy rosszul lesz. Ezért például figyelmeztetnünk kell mindazokat a munkáltatókat, akik szabadban végzett tevékenységet felügyelnek. Ilyenkor biztosítani kell ennek a tevékenységnek a biztonságosságát. Folyadékpótlásra, illetve rendszeres pihenőidőre van szükség, gyakrabban, mint normálisan.
1: Tanácsokkal segíti az autósokat a Magyar Közút. A nyári szünet kezdetével megnő a forgalom az utakon, ezért a közösségi oldalukon egy videóban mutatják be, hogy mire figyeljünk. Ebben hallhatunk arról, hogy érdemes előre tájékozódni az útvonalról, arról is, hogy tartsunk megfelelő követési távolságot, a heves záporok idején pedig vezessünk az út és látási viszonyoknak megfelelően. Egy papagáj miatt vonultak ki a tűzoltók egy angol kisvárosban. A ház riasztó rendszerét felügyelő cég dolgozói riasztották őket, ugyanis jelzést kaptak, és amikor felhívták a tulajdonost, tisztán hallották a tűzjelző hangját. Csak hogy ezt a hangot egy 17 éves szürke jákó papagáj adta ki, vagyis hiába vonultak ki a tűzoltók, nem kellett lángokat eloltaniuk. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az észak-keleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ennél szerelmesebb órát már rég láttunk itt a Best FM-en. Sorolom, Fields of Love, Sexy Love, aztán egy énekesnő, akit úgy jönnek, hogy Moni Love, na meg egy 100% Pure Love. Szóval érkezik majd ATB, itt lesz majd az It's a Shame, Neo is érkezik, meg persze Crystal Waters is 8 és 9 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift 5-oljal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: It's a top, Mr. Selector.

Beste a legjobb zenék, és ahogy mondtam óra elején is, szerelem, szerelem, szerelem minden mennyiségben. Egymás után Money Love, és az It's a Shame, aztán meg Néjó, és a Sexy Love.

Best FM, a legjobb zene. Kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket, mondta, hogy lehet hozzájönni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazanyét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elvonó lett. Jön a Stronger itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező.

Best FM a legjobb zenék, 4 világbajnokságnak írta ő a himnuszát, éveken keresztül volt futballista feleség, szóval simán lehetne nem csak a női, hanem akár a férfi kolumbiai válogatottnak és a csapatkapitánya most érkező Shakira. Jön az Underneath Your Clothes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 24 órás razziát tartanak az utakon a rendőrök. Korlátozottan intézhetünk majd ügyeket az MVM-nél. Napos, többnyire száraz idő várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellepik a rendőrök az ország útjait. Holnap reggel 9 órától, másnap reggel 9-ig 24 órás alkohol és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első hetében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat ezért azt kéri, hogy aki teheti, az a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a D-MÁSZ ügyfeleit érinti, az áramszolgáltatás viszont végig zavartalan marad. Tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez pedig főleg a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az által eltöltött idő a 14%-kal emelkedett, 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Kritikus a helyzet a Velencei tónál. A gártnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek a vízügyi szakemberek, ráadásul a következő napokban a hőség miatt további apadásra számítanak, így könnyen megdőlhet az eddigi negatív rekord, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. A Tavon olyan alacsony a vízállás, hogy idén hajók sem közlekednek majd rajta, de Velencénél például vízi biciklizni még lehet. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban, holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az észak-keleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb záporok. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz, a ma esti 17-25 fok után holnap napközben 30-34 fokig melegszik a levegő. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, szombaton 36, vasárnap 37 fok várható. A hétvégén is napos időnk lesz, de vasárnap bárhol számíthatunk frissítő esőre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És az előző órára azt mondtuk, hogy a szerelemé volt, hát a következő 60 percben pedig minden feketébe borul. Pápa Jocsi hozza majd a fekete tövést, itt lesz a Black Street, Dr. Dre-vel, Queen Pennel és a No Diggity-vel. A sor legelején pedig a Black Eyed Peas jön már is a Hey Mama-val itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

0: Ez a Night Shift Whiteboy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Színyei Mersepál utca páratlan oldala, a Kmeti György utca és az Aradi utca között 6. kerületről van szó természetesen. Holnap majd ezen a szakaszon kell számítani, megállni tilos táblákra. Reggel 7 és déli 12 között rendezvény miatt fogják ezt az útszakaszt lezárni a forgalom elől.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, és ha már nyakig járunk a futballvilágbajnokságban, hát akkor jön egy olyan dal, aminek szintén van focis vonatkozása. Az ezredforduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és elmondja, tubáké!

Best of M a legjobb zenék. Leonardo da Vinci-től származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra, Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem, az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kivezetik a benzinkutakról a védett árakat, holnap akár 15-20 perc alatt is leéghetünk a napon, mert több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a nemzeti nyomozó iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB-sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet. A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vizeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
2: Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az észak-keleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nelly Furtado, Kylie Minogue, Pussycat Dolls, Lady Gaga, Destiny's Child. Tényleg a lányok fogják birtokba venni a következő órát. Itt a Besten gyakorlatilag csak mutatóba hozunk majd egy-két úriember. Például Tupac-et a Changes-el, meg Pitbull-t az I Know You Want Me-vel. A Kaya Ochoa-val indul az óra.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Da!

Best FM a legjobb zenék. Kettővel ezelőtt ezen a napon tartóztatták le Justin Timberlake-et ittas vezetés miatt, és idén kerültek ki az igazoltatást végző rendőr testkamerás felvételei, amiből hát egyértelműen kiderül, hogy az akkor 23 éves rendőrnek fogalma nincs arról, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát hogyha nem tudja, hogy ki az a Justin Timberlake, akkor gondolom azt, hogy NSYNC, azt se tudja, hogy micsoda. Ők jönnek most az I Want You Back.

Best FM, a legjobb zenék. A három tagúra fogyatkozott Pussycat Dolls világkörüli turnéjának amerikai részét a gyenge jegyeladások miatt egész egyszerűen törölték. Európában látni lehet majd őket, de ha már törölték az amerikai részt, akkor az oda meghirdetett Lil Kimet, mint előzenekart áthozhatnák Európába szerintem. Jön a has-has!

Best FM a legjobb zenék. Ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a háromrészes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az In Excess egykori énekese Michael Hutchins. Jön az On a Night Like This!

FM a legjobb zenék. Három ország szervezi, rendezi jelenleg a futballvilágbajnokságot, és minden országban az első meccs előtt volt egy rövidke kis megnyitő ünnepség, de az egész világbajnokság előtt egy nappal, 10-én, nem csak internettel, de zeneileg is összekapcsolódott Toronto, Mexikóváros és Los Angeles egy nagy közös koncert erejéig. A torontói részlegben természetesen Brian Adams is fellépett. Ő érkezik most a Cloud No. 9-nal, itt a Best Time, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mediterrán ételek, illetve az ázsiai ízek kedvelő is örülhetnek és ünnepelhetnek a mai napon, mert hogy június 18-án van egyrészt a tapasz világnapja, és ugyanerre a napra esik a sushi világnapját, és emellesleg ma van a piknik világnapját. Ez már így este 11 magasága van, annyira nem javaslom.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

FM, a legjobb zenék. 34 fok, kánikula, pici felhő, semmi légmozgás, semmi csapadék. Erre tessék holnap készülni, és hogyha ezt túléltük, akkor jön a még durvább szombaton meg vasárnap, nagyjából ugyanezekkel a paraméterekkel, annyi különbséggel, hogy a hétvége során már a 36-37 fokos nappali maximum sem elképzelhetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattiat tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Vemdoo Project. A king of my castle érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágyat hív, mert mi ott leszünk valamit.

Ezt a film a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap a Night Shift extrában kivételesen én teljesítek majd szolgálatot all night long. Szóval 6-tól 8-ig a lemezjátszók mögött, 8-tól évfélig pedig ugyanígy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel egymás után. T.I. és Rihanna meg a Live Your Life Young. Én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother.